0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De cse, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

legyél velünk, te is egy hullám hosszú. Bitagyó Rádió. Bitagyó Rádió. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitambio Rádió. Bitambio Rádió. Rádió.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Pitongyó Rádió.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Egyben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Itangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám Parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhatsz
6: még több zene.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos, hát ezt a szlogent, meg ezt a spotot, amit most játszottam, ezt ne vegyétek komolyan, ez csak egy beugrás lesz, egy olyan egy és fél órás beugrás a Little Lion előtt. Hát unatkoztam egy picit, és úgy döntöttem, hogy egy rendhagyó music party egy és fél órában itt most, ma délután, ha úgy gondoljátok, ha pedig nem, akkor is rátok fogom erőltetni magam. Hát a music party elindul, kevés beszéddel, sok zenével, jó szórakozást kívánok, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, induljon is el a műsor a megszokott stílusban. Boom.

És a cseten itt van velem egyenlőre Sulcorgó, Rockleány 94, aki már azelőtt is itt volt, ahogy jöttem volna, Bubu 81, és Little Lion is itt volt az előbb, mert kitette a műsor előzeteseket, vagyis éppen a műsor műsor napot, vagy hogy is szokták ezt mondani, a műsor tervet pontosabban, na, eszembe jutott. Ez a dal pedig már a Bum Bum 2026-ból Chat Wiki-től.

0: Vitambio Rádió. A hang, ami elér.
1: Nos, hát az első dallal be is robbantunk, ahogy bum-bum mondta volt az első dalban az énekes. Tovább is robbanni fogunk 2026-os dalokkal. És nem tudom, hogy emlékeztek-e a 80-as évekre. Amikor is a freestyle volt, a breakdance volt a divat. És hát Fenyő Miklósék is nagyon jól csinálták ezt akkoriban. Hát egy hasonló dal jön most is, Angelic Beat ez a dal címe, Electro Waves a dal előadója.

Hát egy öreg néni kényelmesen elhelyezkedik a hotelben mellé a kutyájával, és hát nézik a tévét. Egy vadnyugati történet van műsoron. Egyszer csak meglöki a szundikáló kutyát, és hangosan felkiált. Nincs csak oda, morzsika, ez a cowboy nem egészen normális, hát folyton a lovához beszél. Electric Waves és az Angelic Beat. Rendhagyó Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. Ez pedig a Bitangyó Rádió. És hát hölgyeim és uraim, foci VB van. És a foci VB-ben ugye szoktak lenni olyan dalok, amelyek a foci VB-hez tartoznak. Hát a folytatásban jön egy ilyen. Ugye Shakira volt az előadó, ugye a foci VB kezdetekor, vagy éppen a megnyitóján. Hát akkor jöjjön most Shakira.

Nos, kedves hölgyeim és uraim, 15 óra 13-as perc van. Hát ez volt Shakira. Egy érdekes verzióban előadott dala, amelyet a foci VB-n is énekelte. Mondjuk úgy, hogy a folytatás egy, mondjuk ugyanebben a hangnemben, vagy hasonló hangnemben fog folytatódni. És nem fogjuk kihagyni a rock verzióban előadott pop dalokat sem ma délután. Nem sokára fog jönni majd egy olyan is. És hát Michael Jackson is szerepelni fog még a műsorban. Egyébként nemrég láttam a filmet. Hát remélem, hogy láttátok ti is, vagy aki látta, azoknak tetszett. Nekem nagyon tetszett. Mi a véleményetek erről a Michael Jackson filmről? És hát úgy hallottam, hogy folytatni is fogják a történetet, mert hát ezzel nem ért véget, ugye az első rész volt ez. És hát az unokaöcs, kérem szépen, nagyon jól megformálta Michael Jackson-t.

0: ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

elégedetlen vendég az étteremben. Mincér, ezt az ételt nem lehet megenni. Hívja ide a szakácsot. Fölösleges uram, ő sem tudja megenni.

0: néha a jó dalok egy egyszerű szövegből és egyszerű dallamból születnek. Ez sem volt olyan rossz.
1: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
0: Hát én nem tudom, de nekem ezek a dalok nagyon tetszenek, nagyon kedvelem őket. Mármint az ilyen stílusú dalokat.

0: dal címe Hit This, és az előadója ennek a dalnak a DJ Kippe. A következő dalnál pedig három legyet fogunk ütni egy csapásra. Hát az első légy az majd Michael Jackson. A második légy pedig rock verzióban előadott popdal. És a harmadik pedig az, hogy hát ismert dal, mivel eddig ebben a műsorban ma még ismert dalt nem játszottam. Hát így akkor három legyet fogunk ütni egy csapásra következőkben. Mert majd következik Michael Jackson Beat It című dala rock verzióban.
1: Ez a Music Party.
0: Természetesen 2026-os a dal, és feldolgozásról van szó.

2026-ból a Depeche Mode dala az Enjoy the Silence. És hát egy rossz hírem van a hallgatóknak, akik Little Lion-t várják 16 órától, mert ő majd csak 4:30-tól jön. Késni fog, és hát én leszek a töltelék ő előtte. Úgynevezett kitöltő mester. Kitöltöm az időt, amíg ő elérkezik. Vagy mondhatnák úgy is, hogy előzenekar vagyok.

0: Enjoy the Silence, a Depeche Mode dala. Egy 2026-os verzióban, és a következő dal pedig egy intervíziós dal lesz, amely megnyerte ugye ezt a fesztivált. Természetesen ez sem az eredetiben. Mert hát ebben a műsorban semmi sem eredeti. Csak én.
1: Ez a Music Party. Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
0: Na, figyelem! Jönnek a törökök.

És hát csodaképpen beérkezett hozzánk egy érkező a csetre. Ő kérem szépen Nefertiti, akinek nagyon sok puszit küldök, és jó szórakozást, ha maradnál. Andi majd csak 4:30 jön. Hát ez volt a Bangaranga. Egyébként az előadója pedig Dara volt az elmúlt percekben. Ez pedig a rendhagyó Music Party velem Kézivel Kocska Zoltánnal. Ebben a folytatásban pedig majd DJ Lauli.

És hát találtam egy kérdést, amelyben azt teszik fel, hogy mi az abszolút lehetetlen? Hát sok válasz lehet erre. De erre a kérdésre a válasz az, hogy tömegsírban egyedül feküdni. Tehát akkor mi az abszolút lehetetlen? Tömegsírban egyedül feküdni. Take the

Hát ugye kimaradhatatlan ez a dal a 90-es évekből. Ez volt az Anzai Polizei. A következő előadó eredeti neve Adelmo Fornaciari, ő 1955. szeptember 25-én született, és a művész neve, kérem szépen, Zucchero, olasz rockénekes, hát tudjuk ki ő, és volt neki egy nagyon-nagyon nagy slágere, a Baila Morena. Egyébként a Zucchero olaszul cukrot jelent, hogyha aki nem tudná, úgyhogy cukor következik majd ezután, és a Baila Morena, a nagy sláger.

0: nicht die Polizei!
1: Egy újabb érkező a csetre, ő Szürke Kisegér, szia! Jó szórakozást neked! Amit most hallasz, az nem semmi. Hát ez volt a Módo és az Enzo Polizei.

és ez még mindig a Music Party rendhagyóan. Csütörtök délután velem Kézivel Kocska Zoltánnal. És ez a Bitang Jó Rádió.

0: 15 óra 46-os perc van, és a következő érkező pedig Csámpás Rozi. Hát üdvözöllek téged is, és jó szórakozást kívánok. Andi majd csak 16 óra 30-as perckor jön. És már mondtam, most én leszek az előzenekar. Ez volt, hölgyeim és uraim, Baila Morena és Zucchero.
1: Bitang jó rádió, ha jót akarsz magadnak.

Bemegy egy férfi a pszichológushoz, és azt mondja: doktor úr, segítenie kell! Teljesen kikészít a feleségem, minden este elmegy otthonról, elmegy Larry kocsmájába, felszed valami pasit, elmegy a lakására, és lefekszik vele. Már nem tudom, hogy mit csináljak. Az orvos nyugtatólag: semmi baj, feküdjön le ide a díványra, csukja be a szemét, és lazítson. Így né. És most szépen lassan mondja el pontosan, hol is található Larry kocsmája.

ez már a Don't Let the Music End. És a Radio Killer.

0: kedves hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, ez a rendhagyó Music Party, benne pedig a Don't Let the Music End.
1: Thank you very much, Hungary!
0: És a Radio Killer.

0: Ennek az annak az előadója Running Benny, és a dal címe pedig Baseline Carnaval. Most kivételesen 4 órakor, 16 órakor nem lesz reklám, hanem egészen fél ötig folytatjuk tovább. Mégpedig egy klasszikus jön. Egy klasszikus Angliából. Igaz, hogy ma már csütörtök van. De én most a kék hétfőt fogom lejátszani. Ez a Blue Monday.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Az öreg zsidó sétál a tengerparton egyetlen unokájával. Hirtelen egy hatalmas hullám elragadja a kisfiút. Hát az öreg felnéz az égre és így szól. Ó, uram, ő volt az egyetlen unokám, hogy vehetted el tőlem ilyen borzasztó módon? A fiam és a felesége sose fogja nekem ezt megbocsátani és túltenni ezen magát. Egy újabb hatalmas hullám visszalöki a kisfiút az öreg lábához. A nagypapa felnéz az égre és így szól. Volt rajta egy kalap is,

0: Parti Kékzivel, Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
1: Egy újabb rock feldolgozás pop zenében. Na, ezt jól megasszontam. Tehát egy popzenei fel... Na. Popzenét dolgoztunk fel rockzenébe. Ez már a Smelton Boy.

0: Tehát akkor 16:05 van. 16:30-kor pedig érkezik majd a Little Lion. Gondolom, hogy egészen 18 óráig lesz veletek. Mert ha jól emlékszem, akkor Gébelennek lesz majd a műsora 20 órától. Hát én most nagyon ki vagyok ebből esve. Mert hát váltakoznak itt a kollégák. Dicséretükre legyen mondva. Állják a sarat. Habár ahogy tegnap hallottam, valaki még beszélni se tud. Hát ez volt a Smart Boy, és ez volt a Pink Voltage. Hát gondolkodtam, hogy mivel is folytassam. Na majd mindjárt kiderül.
1: Bitangyó, bitangyó, bitangyó, bitangyó, bitangyó.

Egyébként a cseten itt tartózkodik velem egyelőre szürke kisegér, suncorgó, rock leány, 94, Pista 67, Csámpás Rozi, és hát itt vagyok én is még. Egészen fél ötig.

16 óra 15-ös perc van, ez a Music Party, és ez volt a Let's Go! Még 15 perc. Ez pedig már a Café Del Mar.

Nos tehát akkor a következő műsor 16 óra 30-as perckor a Hevesen Vegyesen Little Lion-nal. Úgyhogy már nem kell sokat várni.

0: Nos, a következő dal nagyon érdekes lesz.
1: Bitangyó Rádió.

hát aki nem ismerte volna fel, ez a Grace egyik feldolgozása. Ugye ezt valamikor John Travolta és Olivia Newton-John énekelte. 70-es vagy 80-as évek? És hát megérkezett a chatre Little Lion kolléganő is, aki majd egészen 20 óráig fog benneteket szórakoztatni. Hát gondolom, hogy már nagyon várjátok.

És ez még mindig egy vagy két dal erejéig a Music Party. Az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán. Ti pedig még mindig a Bitangyó Rádiót halljátok. Ez pedig már az én műsoromban az utolsó előtti dal.

Nos, kérem szépen, hölgyeim és uraim, ezennel az előzenekar búcsúzik, mert jön a fő attrakció. Ugyanis kezdődik nem sokára Hevesen Vegyesen. És a műsorvezető pedig a Little Lion. Köszönöm, aki eddig hallgatott. További jó szórakozást kívánok Little Lion-nal. Ez volt a rendhagyó Music Party velem Kézivel, Kocska Zoltánnal. Sziasztok!

Akuna Matata. Mi enjoy your

Na de tényleg, hogy kerül ide az oroszlán? Hát úgyhogy megígértem, hogy csütörtökön, ha nem lesz más, akkor itt leszek fél öttől. De hát volt más. Ezúton is szeretném megköszönni Kézinek az előttem lévő fantasztikus másfél órás remek zenei válogatást. Hát ugye én kedden és csütörtökön munka után edzeni járok. És hát írtam neki, hogy meg fog ölni, mert hát a BPM-et azt rendesen föltekerte. Szuper volt. Bitang jó. Várunk vissza. Szóval köszönjük a remek másfél órát, és köszönöm szépen, hogy megvártál, nem csak négyig maradtál. Kívánok neked nagyon jó pihenést, a VB-hez pedig nagyon jó szurkolást.

Nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán. Szürke kisegeret, suncurgót. Rocker lány 94-et, Pistánkat. Nefertitit, Katát. Csampás Rozit, Bubut. A két robotunkat, Artut, Ditut és Bobét, és az előző két óra kiváló, másfél óra kiváló házigazdáján, az évek is a rutin. Szóval az előző másfél óra kiváló házigazdáját kézét. Úgy, a kardió volt. Fekvőtámasz ilyen öreg lányoknak nem való.

fekve is tudunk nyomni, hogy ne tudnánk. Úgy az igazi. Meg tartani is. Hát fogalmam sincs, hogy ki van itt velem a háttérben, illetve a Facebookon, de pillanatokon belül összeszedem magam. Kívánok a következő másfél órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, és nagyon-nagyon jó bitangjó rádió hallgatás. Na tessék, emlegettem, és már is jött az első üzenet. Szia, Andi, szép délután mindenkinek. Írta nekem kis Gabi. Szép délután neked is, Gabi. Örülök, hogy itt vagy velem. És akkor ezek szerint nincs munka, otthon vagy.

csak vagy csupa magyar dalt, magyar muzsikát válogatok nektek ebben a másfél órában. Ahogy ezt már beharangozva ígértem is. Az első Szekeres Adrián is az olyan, mint te.

kicsit lágyabb. Kezdtük ezt a mai napot. Nincs még egy tudom jó. Hány esélyt adott nekem a sor. Foci VB 2026, családi harmónia. Férj megkérdezi, miért állsz már 10 perc az ablak előtt? Az asszony, már nagyon unom a focit, azon agyalok, mi lenne jobb, leugrani vagy bezárni.

Hát én ismerek olyanokat, ahol a hölgyek a focifanok, nem az urak. Meg olyat is, ahol mind a ketten. Sőt, hát most hagyon csaptok, sem mondom meg, de volt egy kollégám, akik rendszerint minden VB-n összevesztek, mert a más nagy csapatnak szurkolt az asszony is, meg az ember is.

szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat is. És annyi kérdésem van, hogy minden rendben van, minden jó szól. Mert én a fülesbe egy kicsit furán hallom.

Hát én jót vettem. Szóval igazán rosszul esne, hogyha monoba hallanám magamat. Azért, mert megtört volna a kábel. Jó drága füles volt.

szürke kisegér éreklődik, hogy tövik B van nyomva. Tövik B van nyomva. Volt rajta ilyen védőbigyó, hogy ugye ne törjön meg, ne hajoljon meg a kábel. Mert hát nagyon hülyék szerintem. Úgy csinálják meg ezeket a keverőket, hogy ne oldalról jön ki a fülhallgatónak a drótja, hanem ugye fölülről. Ezáltal ugye van egy hirtelen hajlása.

Szeretettel köszöntöm kedves Szituskát is. Szép napot, estét, kedves Andrea. Hú, legyen még délután. Nagyon soká lesz még sötét. Nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Puszi neked is, és Józsefnek is. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.

Tintoghi. Kekeckedik velem a pasi. Szóval igen, tövikbe van nyomva, dugva, és nem pókhálós. Ha buli kell, akad ezer, légy balomi rezser, hiszen 18 óráig vagyok itt veletek, aztán majd érkezik, amíg nálam is lezserebb. A mókuska, minden, ami zenével, aztán majd 20 órától pedig egy csütörtök esti parti gébelennel.

Szóval az előző műsorvezető kollega kézi jó embert kereső lehelgetésre. És hát ugye ő a Bitangyó Rádiónak az adminja, legalábbis a Facebook csoportban. Hát egy szolgálati közlemény a részéről. A nagy melegre való tekintettel a csoportba belépés

Benne puszim! Vidarikának, és hát vele van Laci is. Szia, drága, jó műsorvezetést, fülelünk, puszi. Puszi ölelés odai. Hát, hogyha tehetitek, akkor engedjétek el magatokat.

és arra, hogy láss csodát. Hát kaptam is egy csodát. Kis Gabitól. Kétszeres nagymamánk. Két kis törpéje. Hát milyen jó még ilyenkor. Nyugodtan lehet pucérkodni, mindenki csak gyönyörködik bennünk. Na lazítunk egyet? Lazítsunk egyet.

Egy arató, lazítani mix itt a Bitangyó Rádióban. És szeretettel köszöntöm az újabban újra megérkező suncorgót is. Egy nagy puszi, nagy ölelés neked is.

kis péntek van. Hiszen csütörtököt mondtam. Hát remélem, hogy lesz köztetek olyan, akinek majd szép lesz ez a balatoni nyár.

Jövő hét elejére ide már azért mutat egy kis lehűlés. Remélem, hogy meg is marad az a 25-26 fok, szerintem bőven elég belőle. Nyilván, aki vízparton lubickolni, napozni, strandolni szeretne, azoknak süssön a nap, az legyen 30 fok fölött. Bár én ott se igénylem ezt a nagyon nagy kánikulát.

0: Bagosti Brothers Company.
1: Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú.
0: Nincsen körülöttem, írja nekem Szituska. Eleinte sajnáltam, hogy elhagytam Pécs városát és a Balatonpart közelébe költöztem, ma már mindkettőt szeretem. Várunk sok szeretettel, majd ha te is úgy akarod.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm kacajkánkat is. Itt vagyok. Remek adás, szuper hangulatot. Mindenkinek is túlélő délutánt ebben a melegben. És itt van velünk Pistám is. Szép délután mindenkinek, szépet neked is. Pusz és ölelés minden olyan csatlakozó Bitang Jó Rádió hallgatónak. Van valami trükkötök ebbe a dög melegbe? Nekem nincs klímám, ugye?
1: Hát akkor én is hülye vagyok, csak nem képzelitek, hogy egy ilyen bulit kihagyok.
0: Éjjel kitárok minden ablakot nappal.

Nefertiti írja, hogy neki sincsen klímája. Igyekszem jó sok vizet fogyasztani. Citrommal, mentával, néha gyümölcsökkel. A jó kis hideg vizes törölköző így a nyakba, az azért jó tud lenni. Meg a jövet menet hideg zuhany. Persze, ha megtehetem. Hát tegnap benne a munkahelyen, mikor

hát és hogyha vannak magyar lemezek, akkor azért üljenek lemezről is a magyar dalok. Felvívi, segít a gondon, hogy az időgép elrepít. Első emelet és egy időgép. Minden nap, mikor többiek szüneteltek, én simán elmentem és lezuhanyoztam. Úgyse keres senki címszóval. A görögökkel Trója falánál harcolok. Meleg az óvon, alig... Én mondtam már neked, Nefertiti, muszáj lesz megjavulnunk. De a boroldom legyen úgyis a lángokat. Szürke kisegér, már ki is raktam, meleg van, mi?

Szétuska írja, hogy nekik van klímájuk, de sokszor inkább. A hagyományos utat válasz a régies. Na de mi a hagyományos út? Hát tudom, hogy a klímásoknak könnyű. Bekapcsolják, beállítják a hőfokot, és hűvös van. De én alternatívákra vagyok kíváncsi, hogy ki hogy hűti magát, ha nincs klíma.

Csoda zene délután, kedves kisoroszlán, puszim, sok fület, írja nekem Hegedűs Juditkám, puszi nagy ölelés neked is. Mindig így lesz. Kedves Judit. És azt írta, hogy van olyan zen, amitől libabőrös leszek. Ez jó, ez...

és Gimi Láv itt a Bitangyó Rádióban. Hát véget ért a tanév. Lassan a gimisek le is érettségiznek.

Na és fölkerült még egy Ossian lemez is ide a lemezjátszókra. A teljesség album. Nyitó zenéje. Kell egy szikra. Kellhet több is.

No hát igen, azért van előnye annak, hogyha az ember lánya a Balaton parton lakik, este fürdés, vacsora, fürdés a Balatonba, vacsora sét a fagyi.

Itt van velünk Musukám is, aki bezárta a bótot, jó műsorvezetést. Fülem csatlakoztatva irány a paradicsom vásárlás. Azt hittem, hogy irány a paradicsom, de aztán utána odaírtad, hogy vásárlás.

0: Minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
1: Közben a háttérben már bejelentkezett műsorvezetésre, adásra a Mókuska is. Azt írja, hogy eléggé fáj a feje. Hát jobbulást kívánunk!

0: kedves szürke kisegér, ezt mondom én is, hogy muszáj lesz megjavulnom. Mert ezt nem fogom oda kibírni.
1: Áttáncoltam veled az éjszakát.
0: Na mire is?

Írja Musuka, hogy hát jobb is lenne a paradicsom, de most a hamburgerhez kell. Hát, nekem is valamit készítenem kell majd vacsira.

Hát én erre a kis időre, már erre a cirka 50 évre nem szeretnék megváltozni. Senki kedvéért, még a magam kedvéért se. Amikor még az ember bohó és fiatal, akkor csiszolódik a másikhoz jobb esetben. Amikorunkban már elmúlik a rózsaszín köd, aztán utána rájövünk, hogy nem csiszolt kavicsok, hanem éles sziklák vannak körülöttünk.

Na tessék, Tündér azt mondja, hogy a szerelembe hinni kell. Ennyit jelentene az a pár évkor különbség.

tündérünk nem hiába tündér, olyan kis szentimentális cukorborsó. Hisz még a mesékben, meg a szerelemben.

Egy papi a filmzene. És egy kis dunaparti csónakházban napoztunk. No Thanks, a mi filmünk.

Szerintem én nem érzek akkora katarzist egy lemezbőrzén, mint amikor végre el lehet kezdeni pakolni a karácsonyi motyót ki a lakásba. És jönnek a karácsonyi zenék, igaz, Tündér?

0: Hát az élet az engem is megtaposott rendesen, többször is. Mondhatnám azt is, hogy megrágott, kiköpött. De nem azért vagyok olyan, amilyen vagyok. Én nagyon könnyen teremtek kapcsolatot, akár barátit, akár... Tehát nagyon könnyen találok kapcsolatpontokat. Viszont nálam a szerelem az nagyon-nagyon nehezen jön. Viszont ha jön... Hát az is olyan nálam, mint mikor megkérdezik, hogy haragszom, nem hidd el, nem haragszom. Majd ha én haragszom, azt te tudni fogod. Az biztos Isten. Na hát ugyanez a szerelem is. Nem vagyok szerelmes, mikor megkérdezik, hogy szerelmes vagy. Ha én az vagyok, akkor azt mindenki tudja.
1: Kint az utcán, át a téren, kerestelek a közérben délben.
0: Kolányi Zsuzsi.
1: Télben és a sárban én mindig mindent megpróbáltam.
0: Lofti Begi. Majka.
1: Fáztam a lottózónál mindig.
0: És valahonnan.

tündérnek kitartást. Minden rendben lesz. Küldöm a pozitív energiát innen, mantrázom neked. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán. Brummot. Nagyon nagy puszim és ölelésem Angie-nek is, aki itt van velünk a háttérben.

0: láttunk egy verhetetlen női logikás képet is.
1: Ez a vég,
0: ugye szalad a tyúk, menekül a kakas elől.
1: Ez az érzés a gyomromban, olyan ismerős.
0: Ha megállok, könnyű vérűnek hisz. Ha nem, akkor meg frigidnek. Inkább csak véletlenül megbotlom. Valahonnan.

0: Hát boldogság van, mert azért nem valahonnan, hanem innen a Bitangyó rádióból elég sokan ismerősök vagytok. Angie azt írja, nagyon meleg van. Angie, nyár van? Tengerpart esetleg? Messze van tőletek? Azt ugye láttam már, hogy voltatok, mikor volt az a jó idő pár héttel ezelőtt. Olyan ismerős
1: volt valahonnan. Remélem mindenki szereti a sört.
0: Na hát ebből a dög melegben ne csak a lányoknak kedvezünk, egy kicsit a fiúknak is.
1: Ki meg nem annak rombadok semmi.
0: Egy rekesz Bayerni sörre a vendégem vagytok. Nefertit is érje, 35 fok van itt, és 36 fok.

0: mindenkinek kedves
1: egészségére. Zuty! Hát mindenkinek kedves egészségére, de azért módjával csínyán. Tudjátok, ilyenkor ebben a dögmelegben még az alkohol is tud ártani. Na hát indulhat a parti, hiszen 18 óra. Mókuska. Mi is minden, ami zene. Majd 20 órától egy csütörtök esti parti Gébelennel. Egy tök csütörtök esti.

Szürke kisérde érdeklődik, hogy aludtam-e már jégakúval? Nem, bevallom, őszintén nem. Mondjuk én forróvizes palackkal sem aludtam még. De most, hogy mondod, van ilyen, ez a jégzselém, tudod, amikor ugye a térdemet műtötték és hűteni kellett.

0: minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
1: Azt ugye már említettem nektek, hogy mi vár rátok a mai napon, de elmondom nektek, hogy mi vár rátok holnap.

Már hát én jó arc vagyok, én reklámozom a kollégákat. Másnap is. Na szóval holnap 16 órától nem Szil fog veletek lazulni, hiszen dolga akadt, el kellett neki utaznia. Neki is kitartást kívánunk majd. Szóval holnap én leszek a Szil, akivel majd hevesen, vegyesen lazulni lehet. 18 órától itt lesz veletek a Pen Partival Pinocchio, és 20 órától Tóth Wolf Attila.

És megérkezett a Bitongyó Rádió csetfalára a következő két óra házigazdája Mókuska is. Szép délután kívánok neked! Köszönöm szépen neked is majd. Jó műsorvezetést!

Hát van, aki a holnapi napon úton lesz, amikor én műsort vezetek, úgyhogy én leszek az útra való. Hát meg vacsora után megpróbálom kitalálni, mert ugye holnap is ilyen cakra érek.

viszont én szombaton este nem leszek, de remélhetőleg majd lesz valaki más. Vagy ha nem, akkor majd 19 órától indul Tökszár. Vasárnap viszont 10-től 12-ig, ahogy megszoktátok, itt leszek majd veletek. Hát ez is egy őrült vágy. Nem tudom, sikerült-e már megvenni a paradicsomot a hamburgerbe. Hooligans 2015-ből. Egy kicsit feltuningolva. Ahogy kézi mondaná. Nem eredetiben, egy cover verzióban. De nem, ez nem is cover. Én mondok butaságot. Ez ugye Hooligans. Csak föl van tuningolva. Ez marha jó. Na hát a léghajó még eddig kimaradt az életemből, de ami késik, nem múlik. Mondjuk addig kéne ezt megálmodnom és megvalósítanom, amíg Németországban vagyok. Mert nincs is olyan túl messze.

miközben nekem letelt az időm, meg a műsoridőm is, meg a zeném is elfogytak. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a másfél órában. Kívánok nektek fantasztikus estét Mókuskával és Gébelennel. Legyen olyan a mai estétek, amilyennek szeretnétek, holnap 16 órától várlak benneteket szeretettel.

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. Külön köszönet és nagy ölelés a Bitangyó Rádió chat falán aktívan résztvevőknek.

is hazaért. Köszönöm szépen. Hát egy jó hamburger készítés. Kicsit lennék közelebb. Egy óra.

egyszer mindenkinek csodaszép estét! Hűvös szeleket! Vidám hangulatot! Jó zenéket! És majd 9 után szép álmokat! Sziasztok, ciao!

0: Bitangyó Rádió.
1: Na hát mindenkinek gyönyörű, szép csütörtök estét kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. A következő 2 órát együtt töltjük, ha itt maradtok velem. A mi kis oroszlánunknak nagyon-nagyon szépen köszönöm az elmúlt 1,5 órát, jó voltál, mint mindig. Az egyik fülem a tiéd volt, a másik pedig a következő 2 órájé, úgyhogy készítettem össze az adásomat. Természetesen, mint minden adásom előtt, hát imádkozni fogunk, szükség lesz rá. Coldplay, We Pray. Érezzétek jól magatokat, kuporodjatok le mellém.

Márián kevesen veti a keresztet. Azért túlzás, hogy nem kell elmesni. Kis oroszlánunk azt írja nekem, hogy ő meg vacsit készít, és közben fog hallgatni. Nagyon szépen köszönöm. Ha elárulod nekem, hogy mi lesz a vacsi, akkor megígérem neked, csak a távolság miatt nem fogom megenni.

0: A minden igazi Tom Breki barátnőm is most jelentkezett be kintről, Messengerről. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Csetenlévők, sziasztok! Egyéb csetenlévők, külsős hallgatók. Vipray. Kilencvenes évek blues szisztemje, mit szóltok hozzá?
1: A mikrofonnál most Mókuska.
0: Buddy to buddy. Gyertek, ti bitangyók. Tudjátok, csütörtök van, az már kis péntek. Aztán becsukjuk a szemünket pénteken, és hirtelen hétfő reggel lesz. Jaj.

És megtudtam, hogy mit nem fogok ma vacsorázni, ami kis oroszlánunknál, de csak a távolság miatt. Van pipicombom kicsontozott, flekken lesütött, és valami salátát rittyentek hozzá. Ó, olyan igazi kis nyári kaja. Jó étvágyat hozzá! Mária barátnőm, ne hajolgass annyit, be fogsz csipődni. Hé, de tudom mi, amikor 3 hétig alig tudsz mozdulni. Hagyd! És azért, akik itt vannak velem a cseten, azért őket szeretném köszönteni nagyon sok szeretettel. Itt van velünk a mi szürke kisegerünk, aki szépet is kívánt, és nagyot is kívánt nekem, mikor bejöttem, viszont Máriának már nem írta, hogy neki is nagyot, én neki adom a felét a nagynak. Itt van velünk Suncorgó, van egy rockerlányunk is, neki is fogunk majd kedvezni egyébként, ha rockerlány biztos, hogy szereti a rockot, lesz egy-két rockzené is nálam. Itt van a mi Nefertitink is, itt van az én Máriám is, még most is imádkozik. Hagyjad, hagyjad, engedd el. Van nekünk egy csámpás rozink, szia drága puszi, neked itt van a mi Bubunk, és ha minden igaz, vele van Bubukán is, van egy Macink is, hello Madva, van 2 droidunk, itt van a mi Roninink, a műsorvezetőnk, itt van az én kis oroszlánom, aki nem régen tette le az adást, és velünk van még a mi Kézinki, szia, szia, külsősök, sziasztok, mindenkinek sziasztok! Body to Body, Who Want Blue System, a 90-es évekből. Nagy kedvencünk a másik felemmel a következő zene, ha beülünk az autóba. Ez a zene tuti, hogy megy, hát a Volume Maxon természetesen, meg Mókuska is. Maradunk a 90-es éveknél. De még előtte megnézzük, hogy a Felicitát hogy énekelte el valaki. A Karolkin. A szomszédban. Figyeljetek!

0: membrano per derramare la tenor felicità. Con il sorriso sente la mezzola felicità. Super Mario vel contiene la felicità, felicità, felicità, felicità. Je ne viens plus, mais la queue de mule, je pas ce qu'elle fait chez moi. Et la pioche est serrée, donc qui entraînerait de la félicita. Et la brasse à la Lucie, elle fait la fin face. Félicita,
1: félicita. Non, csodálatos volt, nagyon szépen köszönjük, ez volt a Felicita. A szomszédból. Azt így neki soroszlanunk ki, jaj. Nem baj, azért megmutattam nektek. És akkor a zene, amiről beszéltem, Ace of Base, egy kicsit máshogy.

Nem akartam mondani, de már annyira Mária a rádióztak, hogy nem tudom kihagyni. Pár évvel ezelőtt Pápai Mária rádió megkért, hogy nem mennék hozzájuk adásolni. Hát gondoltam, ha én bemegyek adásba, aztán úgy előveszem, amit elő kell venni, hogy szórakoztassak. Szerintem az összes szent leugrik az égből. Vagy éppen még az is szent lesz, aki soha nem volt. Nagyon kedvesen, finoman megköszöntöm és visszautasítottam, mert hogy hát nem igazán az az én stílusom. Gondoljátok el, hogy olvasnám itt nektek a zsoltárokat, jaj.

Katán rám írt Facebookon, de várjál, Katán, nem is vagy az ismerősöm. Mindegy, valahogy mindig elő tudsz engem vakarni valahonnan. Azt írja, szia Bea, itt vagyok a háttérben. Szia Kata! És közben nézem, jaj, ez a telefon, ez mindenhonnan írnak nekem. Instagramon írja Buli király Gyula, hogy mit is ír. Két üzenet, pont most kapcsoltam be a rádiót, jó adást kívánok, köszönöm szépen! Érezzétek jól magatokat, ti is!

Volt is írt nekem jó oldalas kövés fejfájást. Köszönöm szépen, hát nem tudom mi, szerintem a meleg. Egyen meg a szív egy kis oroszlánunk, azt írja nekem. Ha nem sajnálod az időt, gyere, reggelit készítek. 8-ig addig, szóval 9-kor indulsz, körülbelül 8 óra alatt itt vagy, reggelit kapsz. Köszönöm szépen. Szólok az ügyeletes UFO-nak. Aztán az éjszaka elvihet. De akkor engem nem kajával kell várni, hanem egy jó nagy fazék hideg vízzel, hogy egyből a fejemet nyomjon bele. Music is the key to falling. 1996, Alexiáját hozom nektek. Music is the power. Ez lesz a Summer is Crazy.

Várjál, mert gyorsan infarktus kaptam még hozzá, szerintem kétszer egymás után is hátsó falit. Azt írja, várjatok, mert most még egyszer megnézem. Nefertitin kírja, egyszer kéne készíteni olyan adit, amikben zenésített zsoltár szövegek vannak. Várjál, akkor most azt még egyszer elolvasom. És azt úgy gondoltad, hogy az az adás az enyém lenne. Júj! Nézze ki hülyén a fejemből, mondjuk ez jól megy. Rágom a körmemet is. Most még lehet, mert még nem csináltam meg magamnak, nem építettem. Meleg van még ahhoz is, körmösnek nincs körme. Nem mondjuk egy évben háromszor, ha van. Nem tudom elképzelni magam ebbe a imádkozós dologban, mindegy. Én egy ördögmókus vagyok.

velem tudnátok elképzelni, oly. Megérkezett a mi Duci Dilink, hát szép jó estét kívánok neked is. Summer is Crazy 1996-ból.

0: Hagyjuk is a fantáziát szerintem. Az enyém jobb, hogyha nem indul be, mert alapból is. Hú! Figyeljetek, milyen meleg van.
1: The summer is crazy. Rohadt meleg van, izzad a hátam, és a fenekem, nem jó így nekem.
0: Hát ez a helyzet. Gyertek bitangók, ez itt a Crazy Dance. Tombolj velem!

erről beszélnek. Megkérdeztem a Duty Dillit, hogy mi a helyzet. Magánál mondja, és akkor mit ír nekem? Nálam áll a munka. Hát figyelj, az is valami a munka áll. Várjál, nem mertem még elolvasni, amit írt, ne fertíti. Az a baj, ha áll a munka, jó, hogy más nem áll. Ja, jó, van, hagyjatok. Nagyon rosszak vagytok. És én ezt helyeslem.

Közben a kis maskuránkkal diskurálok, azt írja, hogy jó Adit, a cseteseknek is puszi, még így annak sokat is küldött egy csomó sört, meg egy puszit. Úgyhogy maskurátul ment ez nektek.

Wolfing azt írja, hogy ő meg nem sokára megy vissza a Lidlibe, a hűtőládába a helyére. Jó kis hely az, főleg így nyáron. És akkor ő, neki ő. Wolfing azt írja, hogy ő meg nem sokára megy vissza a Lidlibe, a hűtőládába a helyére. Jó kis hely az, főleg így nyáron.

Ahogy ígértem, lesz a mai adásomban egy pár rock zene is. Itt gondolkodtam, hogy mit hozzak el nektek. Mert hogy annyi van. Aztán végül úgy döntöttem, hogy hozok nektek egy Oceánt. És hozom velük együtt a rock katonáit.

0: Azt itt a Ducci Dilling. Az előző zenétől leesik a bugyia. Milyen piros tanga? Ja, hogy te ma pénzért dolgozol. Akkor lesz nekünk is ennyi, dolgozz csak nyugodtan.
1: Visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos.
0: Nefertiti azt írja, hogy valahogy így fogok kinézni Sitkén. Az jó, Sitkén jó kis rock koncertek szoktak lenni. Voltam már én is ott.

Bár most kuránk nem lehet itt velünk, mert mennie kellett dolgozni. Van az a kis kedvenc zene, tudjátok. És én megkérdeztem tőle, hogy adhatom-e adásba, mert nekem annyira, de annyira tetszik. Úgyhogy ha már ő most nem tud itt lenni, akkor legalább hozom a kis zenéjét, tudjátok, a maskura palacsintát süt.

on my mind. Dipló. És közben megérkezett a chatfalunkra Wolfi. Szia, szia, örülök neki, hogy itt vagy velünk. Érezd jól magad te is.

Ez pedig itt már a Venga Boys világparti. Ja, én meg közben jégkrémet eszegetek. Hazai között a második felem meglepett ilyen 4-esítésű vagy 10-es jégkrémmel. Aki kér, nyissa ki a száját. Most.

Na mondjuk ez a dolog, amit, az, amit nem adnék úgy senkinek. A kakaós csigám belsőjét. És neked adnám egy csókot ilyet. A kakaós csigám kerek. Biztos, hogy nem. A kakaós csiga belseje az csak is engem illet. Nem csak az enyém. Nem mindenkinek a kakaós csigája belseje. Ő Dömötör Balázs. Mint a gyermek, akit elhagytak úgy. Hányan nyitottátok a szátokat a jégkrémre?

0: tépre itt a Lupa Beach-en, 35 fok ragyogó napsütés, de ami fontosabb, hogy milyen névnap van ma.
1: Kinen időben. Meghallgatjuk a nyár legnagyobb slágerét?
0: Egy Angelina?
1: Hát, hurrá, meg az iszom egy kávé. Na, halljuk akkor a nyár legnagyobb slágerét.

0: Angelina, megmérgeztél.
1: Forró nyár volt.
0: Lefogyott a szám. Meg a nyelvem is. Jó hideg egyébként. Hetszer csodás Tibi és Gyérheni közösét hallhatjátok, ez az Angelina.

homokuskánál teljes kép is hangzavar. Minek jel neked a Lidlbe párna, Bofi? Braki barátnő, megyem a szívét, írja Dolly-ról, és közben a béka táncol és énekel. Egy mikrofonnal.

És a Malbraki barátom, akkor szóljon egy olyan zene, ami a mi közös zenénk. Nagyon régen adtam már le, így kezdtünk meg.

Szóval akkor jöjjön a mi ketten közösen, érkezik TNT, és az ébren álmodtunk, és közben pedig a Wolfival beszélgetünk, hogy szokor, de most vinni kell már, hogy párnát magával, és hát de hogy aludni mész. Szóval időben azt írja, hogy rám zárják, akkor ott alszom majd. Nem olyan régen azt írtad nekem, hogy a fagyasztóládában van a helyed. Mit tudom én már, figyelj barátnőm, a tiéd a zene.

hát ugrottunk a második órámba. Yes, 19 óra 1 perckor. Gyertek velem koncertre. Here we go! 90-es évek DJ Bubójával folytatjuk a mai adásomat. Olé, olé!

Hey, itt a felicsitá! Ha közben elmegy a hangom, és még most tettem egy kis ékrémet. Jaj, elnézést kívánok, mindjárt jövök vissza. Csak még előtte megfulladok. Szóval, mit is akartam mondani, a Wolfi most válaszolt nekem, hogy ebben a 40 fokban csak ott lehet nyugodtan pihenni, plusz ha megéhezem, ott vannak a jégkrémek kész közelbe, ja. Látod, én most tettem egy kis jégkrémet, már elment a hangom.

nem akarod te azt tudni. Mondom, hogy elmegy a hangom. Na és közben Mázlink van. Szia Mázlink! Örülök neki, hogy te is itt vagy, érezd jól magad.

Wolfi azt írja, hogy a mai outfit-ét nem mutatja meg, mert köz ízlésromboló lenne. Ott bent levennék rólad még azt is, ami nincs rajtad. Ott nézegethetnéd, hogy lehajolsz egyáltalán azért a szappanért, vagy nem. Jaj már, Mókuska, de rossz vagy. Jön egy nagy levegő.

Ja, hogy az egy medve. Nem nagyítottam ki. Nem véletlenül mondtam, hogy veszünk egy nagy levegőt. Ugyanis a digitál screennel együtt sóhajok szállnak a szélben.

0: Mázling bedobta azt a bizonyos dolgot. Azt a táblácskát, amin az van, hogy ez egy fa. Nem is értem, hogy miért teszi.
1: Fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy

Mászlit akarunk. Milyen mászlit? Bakit? De ezt beolvastam. Jaj Istenem, gyorsan elmondom nektek, hogy kikre számíthatok még a mai napon. Ugye én ma itt leszek veletek 20 óráig, aztán 20 órától 21 óráig érkezik hozzátok Gébelen, a lejátszók mögé fogadjátok majd őt is nagyon sok szeretettel.

Braki barátnőm írja, nem erd. Csukom ki a rádiót, és bedobta a fás kis kifünket, ahol táncol a fa körül, mert csomó kis fa vagy levél. Már mindegy, már volt. Mit szólnátok hozzá, hogy ebben a nagyon-nagyon jó időben, ami már rossz, annyira jó? Egy egészen picikét vitoláznánk. Valami miatt annak idején tini koromban nagyon megmaradt ez a zene bennem. A mai napig nagyon szívesen hallgatom. Akkor tudjátok, hogy a 90-es évekről van szó, hiszen akkor voltam tinicske. És a hangot szerintem sokan fel fogjátok ismerni. Lássuk. Vitolázzunk együtt. A zene hullámhosszán itt a Vitangyó Rádióban. Sailing. És igen, ő a nagyszerű Rod Stewart.

És időközben megérkezett hozzánk egy újabb hallgató, akivel én még nem találkoztam. Ő Cuccancs. Szia Cuccancs! Érezd jól magad velünk! Most éppen vitorlázunk.

Szóval nem levelek táncolgatnak itt a Giffen nálunk, a Breki barátnőmmel. Na most írja, hogy napraforgó. Akkor megalt. Csak hogy jöjjön a zene, ami engem nagyon-nagyon megfogott valami miatt. Jaj, de mennyi olyan van, de ez olyan, amolyan, tudjátok. Hogy is lesz az? Dúj, dúj, dúj, dúj, de sudulj.

0: Lesz ám zene, hát a Szom azt írja, hogy tudja, hogy nincsen kívánság műsor, de kéne egy zenét, és küldöm neked másik felem, amire azt írja a Mászli, hogy most nem kapsz. Hát a Szom pedig lefogyisztam ám, lesz music, lesz ám.
1: Gyere még! Ne állj meg!
0: Ne állj meg!

És hogy mi az a zene, amit szeretne kérni az én másik felem, ugye mi így hívjuk egymást. Anonimnak van egy nagyon jó kis zenéje. Pontosan ez a címe, hogy másik felem. És én köszönöm szépen ezt a zenét a Tatasomnak, én pedig küldöm neki vissza.

0: Bizony, bizony, egy nagyon szép és tartalmas zenét hallhattunk. Köszönöm szépen a Tefomnak. Nekem ennyi elég is.
1: Míg dobog a szívem, éljünk át ezer csodát.
0: Mint ez a zene, ami benne van, minden is benne van. 19 óra 30 perckor nem hagyjuk ki a Big Boomot sem.

És közben megköszöntöm én Madvénk. Szia Madvá, örülöknek, hogy itt voltál velünk, és jól érezted magad, ha minden igaz. Vigyázz magadra, magatokra.

Ó, tudjátok, hogy hová foglak benneteket visszakalauzolni, rögtön elmondom. Természetesen vissza a 90-es évekbe, amikor én még tini jány voltam. Olyan kis, mezőn szaladgáló mókuska. Volt akkor egy csajszé, úgy hívták, hogy Sandy. És én nagyon szerettem akkor is a zenéjét. Hozom magammal őket. Ez lesz a hú, de milyen szerelmesek voltunk, és ezt hallgattuk, énekeltük teli torokból. Az álmodozás.

Echate vayo cosas, ocho era puro chudas, allá nos amunk. Fogadjátok majd nagyon-nagyon sok szeretettel, ahogy mondtam, Gélent. Hiszen érkezik hozzátok egészen pontosan 20 órakor. Ő pedig itt már a Desperado. Jöjj kicsi!

Por su casonita. Ez a végzetem, szerelem a nézetem, modern Hungáriától a csókszor csókot halljuk. Aztán minden onnan jön nekem a kis dicsérő szavacskák, és hogy mennyire tetszik az adás, én nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, és most nézem a messengert, amúgy olyan rossz, hogy a gépen nincs. Kaptam egy kis képet, rajta egy mókuska mikrofonnal a kezében, Breki barátnőmtől. Egy kis táblácska rajta, jó anyamod barátnőm, és alatt egy szívecske. Jaj, az olyan cukik, köszönöm szépen!

Szabadság 1995-ből. Tudjuk ki ő, ugye? Bizonyám DJ Bobo.

pedig az a helyzet, hogy esetleg lakás felújítás lenne, nem csak zene, restaurálás, hát akkor talán még én is oda szólnék, hogy hey, Wolfi! Na jó, hát akkor ezt dobjuk ezt a témát.

Na gyertek! Come on everybody! Bitangok! Elő a rugólábakat!

csatfalunkon, ott azt nem eszi a lekvárt, az kész pazarlásra, ha kényszer elvisz, nyersen is megeszem a pálinkát, akkor halka megsugom, a tesz nem iszik alkohol, csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Éppen ezért is vagyok vele. Az egyik jó tulajdonsága, hála a jó Istennek. Nem a kezd.

És akkor jön a zenécska, így a végére. Miközben Mázlink írt rám, szeretnék kérni ezt a számot, kíváncsi rá, hogy nektek mennyire tetszik, nálam már hallhattátok elég sokat. Na de most ő kérte. Ez itt a Platinum és a Hazudós Lány, aztán pedig elköszönünk.

0: És akkor... Nem tudom leadni a búcsúzenémet, mert arra már nem lesz idő. A beugrott Mászinnak a zenéje, a Platinum hazudós lány. Úgyhogy akkor ez alatt kell, hogy elköszönjek tőletek. Én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órát. Hát remélem jól éreztétek magatokat, nekem is úgy, ahogy elmúlt a fejfájásom. Tehát, hogyha zene, akkor zene. Hát visz mindent nálam. Szóval az elmúlt 2 órában a mikrofon mögött Mókuskát halltátok. A továbbiakban fogadjátok nagyon sok szeretettel Gévelent. További szép és jó estét kívánok nektek. Sziasztok!
1: Hét igazán jónak tűnt, aztán kerestelek, mint a gazabban a tűt, pedig tudhattam volna, ez nem vitás. A másnál vagy és miben sántikálsz, tudom a pénzem kellett, na meg a lakásom. A kicsesznek velem nagyon utálom, de mégis vártam rád egy hosszú héten át.

Kellemes csütörtök estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Köszönöm szépen Mókuskának ezt a nagyszerű műsort előttem, és hát természetesen az előtte lévő kedves műsorvezető kollégáknak is. Itt pedig a tök esti parti Gébelennel a Bitangyó Rádióban.

Ez is a felvétel címe, amit hallhatunk, No, You're Alive. Gloria Bennett, No Tája Pörög, ebben a nagy forróságban. Ha velünk akarsz tartani, akkor gyere a vitamiuradio.com oldalra, vagy ha csevegni akarsz a csevegő falon, akkor chat.vitamiuradio.com. És hát figyelj, mert Vilmos névnap van, úgyhogy ha még nem köszöntötted fel a Vilmosokat, akkor megteheted még 4 órán keresztül, hiszen utána már egy másik nap érkezik éjféltől. Szóval Vilmos, boldog névnapot, és hát boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Gyertek, táncoljatok velünk!

Azt hiszem, július elején már minden érettségi befejeződik, és hát mindenki tényleg mehet már nyaralni, meg bulizni, meg minden lazítani, legalábbis a diákok.

hogyha a közösségi oldalakon akarsz megtalálni minket, akkor természetesen Facebook és satöbbi a csapatunkhoz lehet csatlakozni, az oldalunkat pedig lájkolni és megosztani mindenkivel, akivel csak lehet. Köszönjük szépen a megosztásokat, keresd a Bitang Jó Rádiót!

Egy nagyszerű nóta után egy másik, hiszen jön a Zazazá című felvétel. Lion Baby és Will Sess felvétele. Ha még nem hallottad, akkor most meghallgathatod. Zazazá.

Na nézzük, hogy ki van itt a csövegő falon. Látom Ronit, aztán itt van Wolfi, Bubu, Csámpás, Rozi, Cuccancs. Hiha, ide jó kis neved van. János, Mázli, Nefertiti és Szürke Kisegér. Jó szórakozást mindenkinek!

És ha jól adtam a csörgő falat, akkor Mázdi csatlakozni fog hozzánk hamarosan. Legalábbis úgy néz ki, abból amit ír. Tudsz valami részletet már, Mázdi?

Hogy irigylem azokat, akik ilyen hűtött helyiségben voltak, és nem kinn a napon, vagy nem nagy melegben. Hát engem eléggé lefárasztott a mai nap. De már is ébredezem, hogy itt van Delgado és a Midnight Dreamers.

Jaj, de jó, táncoltam erre a nótára. Akkor jön egy kis diszkó fantázia is a folytatásban. Audio Function felvétele, Disco Fantasy a felvétel címe. Ez pedig itt a Bitangyó Rádiós benne gében a műsor, a Tök Esti Party, természetesen csütörtök este.

És hát a mi csövegi falunk olyan jó, hogy átlátszó fejjel is lehet itt lenni. Tehát akinek átlátszó a feje, az is jöjjön bátran. Az enyém már nem is csak átlátszó, hanem áttetsző. Érkezik Alexa Pearl és a Shizar felvétele a 100%. És komolyan ez a címe, hogy 100%.

Hát eddig szerintem ez a 90% volt, de elérünk majd 9-ig a 100%-ra is. Például Jordi Cabrera felvételével, ilyen a Between the Notes című felvétel.

Egy hatalmas zene, a régi sláger dallamára, közben pedig a csörgő falon ott van a férfi centi, ami eladó, és ha jól látom, 22 cm-ig van. De milyen lehet a női centi?

Egészen jó az a nóta, Jordi Cabrera és a Between the Notes. Hamarosan pedig két lemezlovas érkezik, DJ Vertigo és DJ Stekka, és a felvétel címe Another Day. Aki pedig egy kicsit még megfűszerezte, Chris Tira.

Nem is olyan rossz ez a dalocska. Érkezik Bob Sinclair és ki ez a felvétele? I Can't Wait. A felvétel címe Tony Penn feldolgozásában.

és hát a nagy melegnek, a hőségnek küldeném a következő dalt, Don't Come Back, vagyis Ne Gyere Vissza, Kelly Cappuccio felvétele majd itt a Bitangyó Rádióban. Szóval kellemes meleg lehet, de hőség ne, úgyhogy ne gyere vissza, Don't Come Back.

hát még egy pár szóra eljátszok majd a dalt a hőségnek, hogy elmenjen innen. Don't Come Back, ez volt a felvétel címe, Kelly Capuccio-tól. És hát Better Together, mindig jobb együtt, Tommy Lee, Keller és Mauro Ferrucci, közös nótája pörög hamarosan.

És ha már szívásról volt szó a Csörgő falon, akkor jönnek is golyók, egy kis diszkó golyók. Hát a tükörgömbről van szó valószínűleg, diszkó balz felvétele az Atro Hamennesse című felvétel.

és úgy látom, máznék pihenni Etiópiánést neked, és örülök, hogy velünk tartottál. Legyen mindig máznék. És hát csináltak egy felvételt a kontrollerről, amivel nyomogatjuk ugye a játékokat. A The Icarus Kid felvétele forog majd a kontroller címmel.

Ti volt a Controller, vagyis a Controller The Icarus Kid felvétele, és hát jön a részfogú Breath 2 és a Nothing's Gonna Change egy nagyszerű feldolgozásban. Kinek van részfoga, van hallgató, kinek részfoga van, az írja meg a csövő falra.

És hát ez volt reggében a műsor itt a Bitangyó Rádióban. Remélem mindenki jól szórakozott ebben az egy órában, ez volt a tökesti parti. És ha tetszett, akkor egyértek a legközelebb is. További kellemes estét kívánok mindenkinek, tartsatok velünk, hiszen utána is szólnak még a zenék, és hát holnap is várunk benneteket a nagyszerű műsorokkal. Én örülök, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztértű repett sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Flor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. A Bitang jó rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: on your Svanash. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.